0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban először Bécs felé vesszük az irányt, ahol nemrég egy magyar származású rendező filmjének premierjén jártunk, de hallhatnak a pedagógiai főiskola

0: a név kezdéséről, valamint egy kis programajánlóval is készültem önöknek holnap estére. Emellett rövidesen szó lesz a mai élelmiszerpazarlás elleni világnapról is. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! Újra egy magyar rendező filmjét lehet Bécsben látni. György Kessler Márta bemutatta új dokumentumfilmjét, ezúttal a bécsi közönségnek, a Találkozás a Buddhával az Uránia Cinemában. A film a 16. karmapa és láma Olé életét mutatja be, életrajzi, dokumentarista stílusban. A produkció nagyjából 7 évig tartott, és célja, hogy inspirálja és gondolkodásra ösztönözze a nézőket. A film ötvözi az animációs megoldásokat interjúkkal és valós archív felvételekkel. A tanácsadókkal való együttműködés kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy autentikus filmet készíthessenek, tudtuk meg a rendezőtől, György Kessler Mártától.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagyok, és sokat utazom a világba, úgyhogy érdekes. És nyilvánvalóan örülök a bécsi bemutatónak az Urániába, ami teltházzal fogja mutatni a Meeting the Buddha filmet.
0: Ez a film, ez ön számára mit jelent? Mit jelent ennek a története, és mit jelent ennek az üzenete ön számára?
1: Ez a film a 16. karmapáról és Láma Oléról szól. Azt lehetne mondani, hogy egy életrajzi, biográfiai film. Nyilvánvaló, hogy sokat jelent számomra, én vagyok a rendezője, és nagyon sok kutatást végeztem a történettel kapcsolatban. Nagyon inspiráló volt számomra, és remélem, hogy nagyon sok mindenkinek fog tudni valamit mutatni, inspirálni őket, kérdéseket föltenni az életükbe, reflektálni valamiről. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan film, ami tud adni valamit az embereknek.
0: Beszéljünk akkor még magáról a filmről. Mennyi idő volt ezt elkészíteni, és milyen munka előzte meg a mostani bécsi premiért?
1: Összességében ez 7 év volt, de ebben benne van 2 év COVID időszaka, amikor nem sokat tudtunk dolgozni a filmen. Tehát azt mondanám, hogy 5 év. Ami kutatással, forgatással nagyon-nagyon sok időt töltöttünk a történet összerakására, a struktúrára, hogy tulajdonképpen a storyline működjön. Beszélgettünk sok tanácsadóval, akik segítettek abban, hogy ez egy autentikus film legyen, és különböző területeket, amiről sokan nem tudnak, például Tibetről, vagy az élettörténetek részleteiről, például a 16. karnapa élettörténeteinek a részleteiről, vagy a Láma Olénak és a Hannának. Tehát nagyon sok időt kellett azzal eltölteni, hogy kitaláljuk, és hogy megtudjuk, hogy mi az, ami valójában, ahogy az egész összejött.
0: Volt közben bármiféle, most persze itt a Covid-tól eltekintve, bármiféle kihívás, amire esetleg az elején nem számított, vagy esetleg egy új felfedezés?
1: Aki filmeken dolgozik, pláne dokumentumfilmeken, tudja, hogy ez mindig tele van kihívásokkal, úgyhogy folyamatosan volt valami, amin dolgozni tudtunk, ami meglepetés volt, de szerencsére megoldottuk.
0: Mikor volt az ön életében az első szikra, vagy így az első gondolat, amikor magával a buddhizmussal és ezzel a témával ön találkozott? Mi volt itt az elindító pont az ön életében?
1: Nagyon fiatal voltam, és számomra nagyon fontos volt a tudatszabadsága és a tudatszabad természete, és ezért vettem egy könyvet, ami a Buddha életéről és tanításáiról szólt, és nekem nagyon tetszett, és utána találkoztam Láma Oléval, mint buddhista tanítóval, és amiket mondott, nagyon felszabadító volt, egyszerű, örömteli, és tényleg, mivel hogy nagyon sokat, sok szinten a tudat szabadságára mutatott rá, nagyon-nagyon fontos volt nekem.
2: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Holnap indul a szemeszter az Eisenstadt-Kismartoni pedagógiai főiskolán is. Körülbelül 150 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a burgenlandi privát pedagógiai főiskolán az új téli szemeszterben. A hivatalos Welcome Days, azaz az üdvözlő napok holnap kezdődnek. Az új hallgatók az általános és középiskolai tanárképzés, valamint az óvodapedagógus képzés első évfolyamába iratkoztak be. Utóbbi idén indul először, ez egy 6 szemeszteres alapszak, amely akadémiai képzést és gyakorlati

0: szakmai képzést ötvöz, a képzést a PPH Burgenland, a Steyerországi és az Augustinum Pedagógiai Főiskolával közösen valósítja meg. A fogadónapokon a hallgatók megismerkedhetnek az intézménnyel, egymással és tájékozódhatnak a tanulmányaikról. A Welcome Days október 2-áig tart. A magyar-brit születésű Dávid Szalai, a 2025-ös Booker-díjas író holnap, szeptember 30-án 19 órakor olvas fel legújabb regényéből a Mattersburg Nagymartoni Literaturhausban. A németül Was nicht gesagt werden kann című, magyarul Testnek nevezett mű, István életét követi nyomon, a rendszerváltás utáni Magyarországon töltött fiatalságáról a londoni felső osztályig. Szalai, akit nyelvi pontosságáért és egyedi stílusáért tartanak számon, ebben a regényben egy férfi belső világát mutatja be. István testi és érzelmi zárkozottsága mellett a szeretet, szex, pénz, hatalom és társadalmi felemelkedés kérdéseivel küzd. Mi határozza meg egy ember életét? Teszi fel a kérdést. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Burgenlandban az azbeszt kérdése heves vitákat váltott ki. Az ORF Ein Ort am Wort című sorozata holnap Großpetersdorf Nagyszent Mihályon az azbeszt vitát tematizálja. Az emberek élőben kifejthetik véleményüket és kérdéseket tehetnek fel. Az éveleje óta több kőbánya le van zárva, ami jelentős nyugtalansághoz vezetett. A tartományi munkaközösség az azbeszt terhelést elfogadhatónak minősítette, azonban a Greenpeace ezzel ellentmondásban áll. Az eseményt élőben közvetíti az ORF On, emellett a Rádió Burgenland is készít műsort a témában. Ma van az élelmiszer pazarlás elleni világnap. Ez egy alkalom, amely felhívja a figyelmet arra, mennyi ehető étel kerül naponta a szemétbe. Ausztriában ez a mennyiség eléri a 3000 tonnát naponta, ami nagyjából 140 kamionnyi élelmiszernek felel meg. A pazarlás fele a háztartásokban történik. A részleteket most Palágyi Zsófiától hallják.
1: Ausztria az élelmiszer pazarlás terén javuló tendenciát mutat, de a számok még mindig aggasztóak. Évente 1,2 millió tonna élelmiszer megy kárba, ebből több mint 500 000 tonna elkerülhető lenne. A háztartások és a kereskedelem pazarlási aránya csökkent, viszont nőtt a feldolgozóipar és az éttermi szektorban a hulladék mennyisége. A WWF környezetvédő szervezet politikai intézkedéseket sürget, kötelező csökkentési célokat az ellátási lánc minden szakaszában, valamint egyszerűbb feltételeket az élelmiszer adományozáshoz. Julia Haslinger, a WWF szakértője szerint minden kidobott étel értékes erőforrásokat, mint vizet, energiát, talajt és emberi munkát pazarol el. A kereskedelem is jelentős mennyiséget ad ehhez a számhoz. Évente 22 ezer tonna élelmiszer kerül szétosztásra, ami több mint 44 millió étkezésnek felel meg. A szociális piacok pedig egyre több embert segítenek. Bécsben például 26 ezeren vásárolnak a mentett élelmiszereket kínáló boltokban. Ez nagyjából 9 ezerrel több, mint 2020-ban. De hogyan lehet a legegyszerűbben csökkenteni a pazarlást otthon? A környezetvédelmi tanácsadó szolgálat praktikus tippeket adott. Céltudatosan vásároljunk, és rendszeresen nézzük át a hűtőt. A friss árut tegyük hátra, a régit pedig húzzuk előre a hűtő és a kamra polcain. Légmentesen záródó üvegekben tároljuk a lisztet, műzlit vagy szárított gyümölcsöt, így elkerülhetjük a molyokat. A tejtermékek gyakran tovább elállnak, mint a szavatossági idő mutatja. A mezőgazdasági minisztérium kampánya a Machs wie Oma, rette Lebensmittel, vagyis a csináld, mint a nagymama, ments élelmiszert, főként a fiatalokat célozza meg. A kereskedelmi láncok, mint a Spar, Réve, Hofer és Lidl is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Norbert Tocsnig mezőgazdasági miniszter szerint az élelmiszereknek a tányéron a helye, nem pedig a szemétben.
2: Időjárás.
0: Ma éjjel száraz és tiszta égboltra számíthatunk, köd alig alakul ki. A szél időközben alább hagy, a hőmérséklet pedig holnap reggelig 12-től 7 fok.